sus Nem benyota vabav liberim tamur mediki ilpif maslis Nem nasho isenyot yesuab in romi os maximus nem dumadios Nem beehme ipsit martiros